0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 30-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzet mellett rétben napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A késő délutáni órákban elvétve csapadékkal kell számolni. August 16-án, 17-én tartották meg Herceg Szőlősön a zsinatot, ami a mai Horvátország területén kibontakozó reformáció történetének talán legjelentősebb eseménye lett. A tanácskozáson mintegy 40 református prédikátor vett részt, és elfogadták a hercegszőlősi kánonokat, a térsége református közösségeinek életét szabályozó fontos egyházi és teológiai dokumentumot. A hercegszőlősi zsinat nem egyszerűen egy helyi tanácskozás volt, hanem a református egyház szervezet megszilárdulásának fontos állomása. A hercegszőlősi kánonok 450. évfordulója alkalmából a horvátországi magyar református keresztény egyház augusztus 16-án Hercegszőlősön ünnepi hálaadó Isten tiszteletet és megemlékezést tartott. Az ünnepségen mintegy 200 hívő, lelkipásztor és vendég vett részt. Az Isten tiszteletet Varga György, a horvátországi magyar református keresztjén egyház püspöke, egyben a hercegszőlősi református gyülekezet lelkipásztora vezette.
1: Hát a tartalma dogmatikai tanításokat is tartalmaz, hogy a Szent Háromság egy Istenhez lesznek hűek a hercegszőlősi kánonok cikkelyei, tanításai alapján, tehát hogy nem térnek át az iszlám vallásra, habár már akkor abban a pillanatban, amikor meg volt itt tartva, már 50 éve az oszmán birodalom uralkodott, de ezen kívül nem veszik át az antitrinitárius tanításokat sem, akik tagadták a Szent Háromság egy Istent, hanem hűek lesznek Jézushoz, az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egy Istenhez. Hát most egy kicsit aktualizálva lett a hercegszülősi kánonok tartalma cikkelyei. Most lényegileg nem is szeretném ebbe belemenni, hogy most a jelenre milyen hatással lehet, de a problémák hasonlóak, mint akkor is, hiszen ma is itt van közel hozzánk az iszlám veszély, és ma is nem a Szent Háromság egy Isten tagadók jelentenek veszélyt, hanem a legnagyobb veszély a közömbösség, hogy az emberek legnagyobb része elfordult, megfeledkezett Istenről, és hát ez a két probléma ma is fönnáll, és hát ma is fontos lenne kánonokat megfogalmaznunk, hogy valamiképpen ezeket a problémákat a mai jelenkorunkban megoldjuk. Hát én hiszek a szeretet kánonjában, vagy a bibliai kánon tanításában, és hát végül is ez ösztönözi arra, hogy ezt a mai szervezést is fölvállaltam, és hát a jövőben is mindent meg fogok ezért tenni.
0: 4,5 évszázad a török hódoltság ideje. Hogyan maradtak fel, hogyan sikerült megtartani ezeket akkoriban, hogy nem lettek tiltva?
1: Hát tudjuk, hogy Baranya és Szlavónia területén még megmaradtak a református gyülekezetek. Hát ez köszönhető az akkori bátor reformátoroknak is, de köszönhető a későbbiek folyamán is, amikor megszervezték a gyülekezeti életet, amikor megszervezték a gyülekezet élete mellett az iskolákat, és végül is így megmaradhatott a magyar anyanyelv is, és megmaradhatott az őseink vallásai is. És hát napjainkban is, habár számba meg vagyunk fogyatkozva, de hát ez mindenütt jelenlévő probléma napjainkban, de végül is valahol ez abban erősít bennünket, hogy többek helyett is helyt kell állnunk. Tehát, hogy nem elég, hogy csak egy ember helyett, hanem néha több ember helyett is kell imádkoznunk, kell énekelnünk, kell igét olvasnunk.

0: Szent István királynapja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezer éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünnepé. Erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltárra első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenti avatásával volt egyenértékű. Első Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia a naptárakba is felvetette nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozatta István kézfejerekéjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án körmeletben vittek végig a városon. Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották az ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, ami valóságos nemzeti tüntetésé vált. Az 1867-es kiegyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 91-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 95-ben pedig a belügyminiszter rendeletére címerezászlóval lobogozták fel a középületeket augusztus 20-án. A két világháború között az ünnepeszméje kiegészült a Szent Ispáni, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való emlékeztetéssel. 1945-47 között csak egyházi ünnepként engedélyezték. A kommunisták sem vallási, sem nemzeti hátterét nem vállalták, de megszüntetése helyett tartalmilag változtattak rajta. Először az új kenyér ünnepeként állították be, majd alkotmányuk hatályba lépését időzítették új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára. Így 1989-ig a Magyar Népköztársaság alkotmányának napjaként ünnepelték. Hagyományhoz hűen az eszéki népkörben is megemlékeztek el ünnepnapról színes programmal, melynek részét képezte az új kenyér szentelése. E ünnep augusztus 20-ához, Szent István király ünnepéhez és az aratás befejezéséhez kapcsolódó magyar hagyomány, amely az új búzából sütött kenyér megáldásával ad hálát a termésért és a mindennapi kenyérért. Tósis Dárko sepsei református lelkipásztort hallhatják.
1: Nagyon fontos nap ma a magyar népnek. Hát igen, a mai napon visszaemlékszünk arra a napra, amikor a István király ugye megalakította a Magyarországot. Meg kell, hogy valljam, hát akik ismernek, hogy ismernek engem, mert Dálko Túrsics vagyok. Így szoktam mondani, hát horvát vagyok, de büszke vagyok a magyar véremre, úgyhogy én mindenféleképpen ma nagy örömmel ünneplem itten a napkörben a többiekkel ezt a napot. Fontos megemlékezni, mert akkor tudjuk, hogy ki vagyunk, ha ismerjük a múltat, ismerjük, hogy honnan származunk, és nem szabad elfelejteni, hogy honnan származunk. Kenyér mindennapi táplálék, amit kapjuk, ami muszáj testnek lenni, meg ami fontos, a Krisztustól való táplálék, az a lelki táplálék, az nélkül főképpen nem tudunk élni. És a mai napon adunk hálát a Krisztusnak, az Istennek azért, hogy az idén is sikeresen bevégződött az aratás, és megvan a mindennapi kenyerünk.
0: Andris Márta a Népkör elnökségi tagjától hallhatják az ünnepség részleteit.
2: Hát a Szent István napi ünnepségünket idén augusztus 22-én rendezzük meg. Ez most már immár sok éven át hagyomány, hogy megünnepeljük egy alkalmi műsorral. Az idén tánccal, énekkel, versekkel és egy jelenettel készültünk a vendégek számára. A Népkör énekkara fog énekelni a Rétfalusi Tulipán táncsoport táncolni egy új koreográfiát. Andris Márta és Kutin Zsuzsanna fognak szavalni, és a drámai csoport egy jelenetet ad elő, melynek címe Magyarok dilemmája. Hagyományunkhoz híven az idén is kenyéráldással fogjuk megkezdeni a műsort. Az idén Tósis Dárko református lelki pásztor fogja ezt megtenni.

0: Idén is folytatódik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, amely 2010-ben indult útjára. A program átszövi a Kárpát-medencét, és úgy tartja össze a világ magyarságát, ahogy a kovász a lisztet. Ma már nem is csupán egy program, eseményei az egész évet átszövik, az együttműködés pedig átlépte a határokat, mára a nemzeti összetartozás egyik alappillérévé vált. A program szervezését, összefogását a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ végzi. Elnöke Jakab István.
1: Ez a program azt jelenti, hogy a gazdák összefognak, segítenek azokon, akik esetleg rászorulnak, akiknek szükséges, hogy valamilyen ajándékot adjanak, vagy éppen lisztet adjanak. A Magyarok Kenyere program azt jelenti, hogy a gazdák a saját szándékuk, akaratuk szerint összeadják a gabonát, ezt megöröljük, és a rászoruló családokhoz eljuttatjuk. Az egész Kárpát-medence összefog, azt jelenti, hogy több mint 1000 tonna gabona gyűlik össze évente, több mint 10 000 gazda adokozik az egész Kárpát-medencében, és több mint 100 000 rászorulóhoz juttatjuk el. De ez csak az egyik része. A másik az, hogy ez lélekben egy erős közösséget formál, összetartozunk, segítjük egymást, barátságok alakulnak, szövődnek, és információval segítjük egymást, szakmai kérdéseket meg tudjuk beszélni, összejöveteleink vannak, tavasszal búzaszentelő, búzagyűjtés, gyűjtőpontok, ezt követően búza összeöntés, őrlés, és utána az adományozás ünnep. Tehát úgy átfogó az egész Kárpát-medencére egy ilyen eseménysor, valamint most már a diaszpórában élő magyarság is bekapcsolódott. Tehát mondhatjuk, hogy lassan a világban ismerik ezt a programot, amikor az emberek jó szívvel adakoznak. Megemlíteném Kárpátalját, ahol megvolt már az esemény, háború sújtott a területen, Asszályban, mégis több mint 80 tonna gabonát gyűjtöttek össze az ottani rászorulóknak. Tehát ez a jó szívvel adakozás, de alapítottunk ösztöndíjprogramot, hogy a rászoruló olyan fiatal egyetemistáknak, akik valamilyen családi probléma miatt nem tudnák folytatni a tanulmányt, őket is segítjük.
0: A horvátországi gazdák évek óta részesei a programnak. Idén Sepsén ünnepelték meg a gyűjtést egy új kenyérszentelő és kultúrműsor keretében. A horvátországi magyar gazdakör elnöke Szabó Attila.
2: A HMDG gazdaköre minden évben szervez búzagyűjtést aratás után. Mint ahogy már említettem, még hallottuk, ugye a 15 millió búzaszemnek, a Kárpát-medencei programnak a mi egyesületünk is, vagy a gazdakörünk, ahogy mondjuk, részese, és hát ilyen közös rendezvényeken is megjelenünk, és minden évben, tehát Horvátországban is szervezünk ilyen rendezvényt, búzagyűjtést. Ez miből áll? Tehát a gazdálkodók és a gazdakör tagok, és akik nem gazdakör tagok, azok is a rendezvényhez hozzájárulhatnak, és búzában, vagy pedig pénzügyileg, de inkább búzát kérünk, és azt persze elviszik a malomba, leőröljük, és utána a lisztet pedig elviszik a magyar iskolákból, működnek a konyhák, ezt tudjuk, itt 3 ilyen iskola van, Ezeki Magyar Oktatási Központ, Laskó és a Vörösmarty iskola konyhák működnek. És minden évben több és több a jelentkező és a mennyiség is, persze ennyire nincs szükség az iskoláknak, és a többit pedig akkor úgy beszéltük meg, olyan határozott

0: kötött az elnökség, azt kiosztjuk karácsony előtt, ilyen karácsonyi csomag a szülőknek, akik magyar iskolába juratják a gyerekeiket. Igen, én már említettem néhány éve ezelőtt, mikor abba hagytuk a cukorrépa termelést, hogy át kell állni másik kultúrára, és mi próbálkoztunk, és jelen pillanatban az olajrepce szerintem egyike legjövedelmezőbb növényi kultúra itt nálunk, hiszen a tavaszi, nyári forróságot, aszályt ugye kikerüli, mivel őször vessük, és az idei évben is, most már az előző néhány évben anyagilag legjobban jártunk, és ezt a gazdatársaknak több előadáson, rendezvényen mondtam, hogy igenis próbáljátok kisebb területen, versétek, biztos vevő van, és jó árakkal, és most már látom néhány gazdatárs már az idén vetett, vagyis bocsánat, tavaly ősszel vetett, és azt mondják, az idén sokkal nagyobb területet el fognak vetni, tehát úgy van, hogy tényleg változtatni kell a növénykultúrákon. Edukációkat szervezünk persze egész télen, tavaszkor is, mind a Syngenta, mind a KVS tartott előadásokat, mind a növényvédelemről, vetőmagokról, úgyhogy ez nekünk már évek óta két-három ilyen előadásunk van, meghívjuk a képviselőket, és egy ilyen közös előadás mellett még elbeszélgetünk, persze a vetőmag fajtáktól minden évben azért vannak újabb magok, és hát próbálkozni kell. Hát panaszból azért a zsebbe kell akkor is nyúlni, de mégis azért teljesen a klímaváltozással élünk, és itten tehát változtatni kell. Valaki azt mondja, hogy már nem sokára olajbogyót fogunk ültetni, hát megtörténhet az is, de itt van, látjuk, most már két-három évben tényleg kukoricából azt mondani, vonal alatt vagyunk, mínuszba vagyunk.
1: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses volt vidékünk mai időjárása, Eszéken délben 29 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A nap második felében a felhőzet megerősödik, elvétve kisebb helyi záport hozza vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 34 Celsius fokot. Augusztus 30-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
1: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is. Nem.